0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Swing to the music when the Def Jam is here. Def Boy's kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing. Everybody rockin' so you're not alone. Def Boy's on the microphone with Swing.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangotú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: 10 óra van.
1: Június 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok ezen a igencsak forró nyári hétfői napon. Remélem, mert nem tartozok, mert osztom egy-két emléképrestést a 90-es évekből. Fécsi, jó nota, jó lamb, ezeket az 98-as dalából indítok. Jó szórakozást kívánok, hűsöljetek, és természetesen lehetek nagyon sokat a napon, mert ugye egyrészt marra messze van, hát itt pedig tényleg nagyon 30 fokon hőségriadó, ezt a függetlenül szórakozást napot kívánok. Ez itt a Super DJ Rádió, benne pedig Boriskát halljátok, élőben, egyenesben, nem görvén.

Facebookon látom szépen gyülekeztek. Ari Bálint, Balú úr, kellemes szép napot kívánok neked is. Olyott a M5 fényező műhelyből. Remélem nem kasztas ott hőgutát. Zsóta úrnak is vidámságosat. Remélem, hogy te is jól érzed magad, és túl éled ezt a napot. Mesél az ételen keresztül. Szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzon mindenki madára ebben a pókol időben. Külön puszi a vidalakóknak, úgyhogy nektek nagy örömmel. Veszem tudomásul, hogy itt vagytok velem.

Miközben igazi életbölcsességet kaptam Sutka úrtól, akinek kellemes napot kívánok. Emberi lét mondhatnánk végleteire reflektál az úriember. Igazából engem két dolog érdekel. Az egyik az egyáramú gázturbinás sugárhajtómű tűzterében kis szögű előre perdítő alkalmazásakor lángfon égési stabilitása. Na meg a nuni. Nem így írta, de igyekeztünk valahogy így tartályolítást elkerülvén idehozva. Ugye az a nagyon fontos dolog útkor, és azért mondtam, miért a két véglet, mert akkor van gond, hogy ezt a kettőt elfelejtett, hogy melyik-melyik. Szokták mondani, amikor a demarkációs vonal így elmosódik, akkor probléma tud alakulni, mert az egyikkel lehet mindenfélét művészkedni, a másikkal is csak nem ugyanazt. Tehát hogy azért nem mindegy, ha más nem, akkor csinálj egy ABC sorrendet, és akkor biztosan sikered lesz. Na de hát biztek, és remélem, nem kell hozzá WC papír.

Szóval a Skót üzletemben nagyon nehezen föl volt szólni az ormótlan óriási nagy kézi pottyaszett a repülőre, hát ott már csak a stewardess segítségével lett begyömöszön az ürésfeti csomagtartóba, de ne haragudjon maga, mindig ilyen nehéz csomagot cipel, ezután soha többé, legközelebb én vagyok a csomagban, a feleségem veszi meg a jegyet, hát ugye ez már több, mint bukó. A vő vesz az anyósának névnapjának mi más zongorát, egy hét múlva ismerőse megkérdezte, nem ilyen a zongor, örült neki az anyós, hát örült, de három nap után visszavittem a zongorát, kicseréltem egy trombitára, mert hogy a zongora azért jobb ajándék, ne, hát trombitálás közben nem tud énekelni. Ez mondjuk igaznak, mondjuk más se szidni, ez nem is olyan hülyeség. Az újdonsült autó tulajdonos mérgesen ront be a kocsi előző gazdájához, amikor a kocsira alkudoztunk, én azt mondta, egyik ámulatból a másikba fogok esni, és most tessék, be se indul a járgány, na látja, ez az első. Ugye igaz, tehát mitatkozni se lehet ezzel. Katona, mit érez, amikor látja hazánk zászlaját lobogni? Mit érezne? Hát szelet, természetesen. Ez is érdekes dolog egyébként, igen, mert hogy szél nélkül nem igazán van lobogás. De ez messzire vezet.

Tűnik is, hogy önnek is kellene, mert szép napot kívánok! Így, hogy jelen, ugye jelen meséltem már a szlovák huszárvas jelen, jelenj. Tudom, hol a nyár ezerrel bizony, vagy egymillióban jobban.

látom, hogy sokban a munkaprontján próbáltok harcolni, vagy nem is harcolni, legalább menetelni, mert vagy ezt a hegesztőre Dominik segítségével, ugye Dominikkel közösen, hát küldi üdvözletét éppen Csorbásban, minden szuper hallgatónak kitartásában a nagy melegben, hát nektek is, remélem azért a hegesztéssel is csínyán bántok, mert ahol 30 fokon ott a hegesztés összeheti 50 fokra is. Na és ések halmára is nagy-nagy üdvözlet, Géringen Norbert úrnak is, szervusz. Ő megadja a módját medencéből, remélem van benne víz is.

5 számunk természetesen 0-745-95-995-ös, és van Boriszkás bulihívó szám természetesen 0-32-19-48-07. A következő Morgáson nagyon jó lesz a zene. A Szellemi fog nektek mindjárt énekelni. Májka Bettiék, régi szép időkből, és Ános Tömeg közöttünk belőle, jön a dal, ez pedig a Mújjon Hát!

Szóval múljon, hát az emberi hülyeség az már múlhatna egy picikét. Nem akarok nevet említeni, mondjuk úgy, hogy szakember. Szagember. Jönnek a jó tanácsok felülről, ugye kapjuk az áldást, ugye melegben mit kell csinálni. Nem azt mondjuk, hogy tudnak rajtok segíteni, te mit csináljál, ugye. Felhívják a lakosság figyelmét, ez már rosszul kezdődik. Ilyenkor nem azon, hogy akarnak osztogatni majd a pénzt, ez már valami figyelmeztető jellegű dolog. Szóval az egyik ilyen tanács, hogy este 6 és este 9 között, vagyis hát 18 és 21 óra között lehetőleg ne használjunk áramot. Kapcsoljad ki a klímát gyorsan, ne töltsed az autódat, telefonodat, egyéb ilyen dolgokat, spóroljál az államnak. Ugye egyik dolog az, hogy nem tudom mennyire figyeltétek az évszak eltolódását, általában a hőmérséklet csúcspontja 4 órakor maximalizálódik, tehát nem délben, mint régen. Ugye 6 órakor még vígan majdnem annyi fogban, mint a csúcshőmérséklet, tehát itt már nagyon lazán lehetett 40 fokot mérni este 6 órakor, és kikapcsoltatnál veled a jó ember a klímát, hogy dögöljél meg ott, ahol vagy. De azt mondja, hogy hát inkább este, amikor már hűl az idő, akkor klímázzál, érted? Ez tipikus az a dolog, amikor azt mondja az eszkimónak, hogy vegyen magának éjszakát, amikor hűvösebb van, ne klímázzál, ember, hát akkor nem kell, amikor meleg van, akkor kell bekapcsolni, ne dögöljél meg, ugye? Azt a másik ilyen jó tanács, a fejemet fogom, hogy csak indokolt esetben, halaszthatatlan esetben fáradjál be a sürgősségi osztályra, hogyha ottan neked dolgod lenne. Most az államban azt gondolom, hogy körülbelül egy olyan felnőtt lakosság körülbelül 10%-ának van némi egészségügyi képzettsége, tehát elvégezte a sötét, vagy járt valamiféle ápoló nővér képzőre, a többi pedig ugye nem. Nagyon ezen tudom ezt így elképzelni, hogy az ember el tudja dönteni, hogy most éppen szívinfarktusa van, sztrókja van, vagy megdöglik a melegtől, vagy csak mit tudom én, éppen unatkozik. Nem nagyon láttam én a sürgősségén soha embert, aki ugye azért járt volna oda, mert nincs jobb dolga. Itt pont ez a jó ember, eleve azzal, ez az egész ország, mert egyébként is ilyen tromban van a betegségekkel, nem megyünk el az orvoshoz, mert rosszabbul leszek, nem veszük ezeket a lehetőségeket igénybe, mert hát ha nincs is akkora nagy baj, aztán majd lesz, vagy ott elkapok valamit, vagy bunkó lesz az orvos, vagy az ápoló, vagy valami, meg sokat kell várni, inkább otthon dögölök meg. A másik pedig ugye sokan azért nem szeretnek orvosi ellátást igénybe menni, mert mit fog szólni a főnök, esetleg nem megyek be dolgozni, vagy úristen, elmegyek tápénzbe, elbukom a bónuszt, vagy ilyeneket. Így is nehezen hajlamosak az emberek, lenne a magyar ember leginkább arról híres, hogyha belét húzza, akkor is inkább elmegy dolgozni. És akkor mit mond a jó szakember? Csak akkor menj indokolt esetbe. És eddig még azokat is el akarják riasztani, hogy tényleg nagy baj van. Tehát nem tudom, mi az indokolt eset? Tehát, hogy honnan kell ezt nekünk eldönteni? Hiányzik a fejem, akkor elmetek a sürgősségére, hogy a hónom alatt menjek be a fejemmel, hogy legyen kedves visszavarni, vagy... Vagy pedig szalul vagy otthon nyugodtan múljál, vagy fertőzél össze a legrosszabb, fertőzél össze mindenkit, na hogyan menjél a sürgősségére, majd megvárod, mire kinyír a doki, kinyitod a doki, hát még előtte kérjél sorszámot, hogy be tudjál jutni, mert ugye időpontot kell egyeztetni, és akkor utána valamikor majd fogadnak, és a 2-3 napig ott döglődsz addig, érted? Mert a szakember azt mondja, nem menjél. Én meg azt mondom mindenkinek, drága barátom, és nyugodtan hivatkozzatok rám, szalul vagy, úgy érzed, hogy nem javul a helyzeted. Igenis, hívjál ügyeletet, fáradjál be, vagy hívjál mentőt, mert ők azért vannak, hogy ezt majd el fogják tudni dönteni. Ne egy pár osztályú politikus dönts el helyetted, hogy te hogy vagy. Majd a szakember el fogja dönteni. Ne gyógyítassad magad a webbetegen keresztül, meg a szomszédod majd rá valami gyógyszert, mert föl lehet tőle fordulni, tudod? Ilyen belegben meg pláne. Úgyhogy legyen már kedves mindenkinek a jó zeneszét előszedni, ne hallgasson a hülye politikusokra. Köszönöm. Na, ilyen az életed a Szelavi, után pedig Krusik Pájt. Ezeket, ez 93-ban megyünk, 90-es években, ez jó, Sármő Flamesz dal, már is szó.

Gyere velem, ez 99. Én ne otthon szabadtaval újra indítva, hogy a holnap hajnalig megoldás. Épp az a remixben a létány.

akkor nekem egy Hírországban nem nagyon kell klímázni, mert a 15 fokot mérnek, borongós esős az idő. Hát, na jó, a másik véglet mondjuk, de egy-egy perc azért elfogadnánk azt is természetesen. Mert a kérdőszívben itt azért teljesen más a dolog, és 36 Celsius fok van már az ország nagyobb részén most, és ennél melegebb lesz, harmadfokú legmagasabb figyelmeztetés van hőségre, úgyhogy megvisel ez bizonyos szervezetünket, forró idővel indul a hét. Lengerú a napsütés mindenképpen maradjon velünk, mert hogy marad a rendkívüli hőség, a pecsadó napsütésé lesz a főszerep az ország legnagyobb részén. Felfrissül és fogós csapadék mindig nem várható. Időnként megélénkül a délkeleti szél, délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő, a hőmérséklet. Ugye ezt mindig árnyékban mérik, hát ennél melegebbet nézünk ott a nap, oda tűz, erre figyeljetek külön. Na, a támalabbi kilátások szerint azért lesz majd felfrissülés szerdától. Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, bizony továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban. Koda reggel 16-25, napközben 35-42 fok közel alakul a hőmérséklet. Szerdán jobb a várba várt változás. A hidegpont hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban akár az ég is megzendülhet majd. Az ország nagy részén nem szűnik azért meg a hőség, 32-39 fok közül alakul a csúcsérték, a Dunán túlon egyre több felé élénk erős marad az északnyugati szél. Csütörtökre mindent felfrissül azért a levegő, a délutáni órákban már csak 24 és 31 fok között alakul, már csak idézőjelbe. A Dunán túlon már nem várható számottevő csapadék, naposabbra fordul az idő, ugyanakkor a Dunától keletre egy nagy területen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Úgyhogy szerdáig várni kell erre, hogy elindulnak az orvos meteorológia, ugye nyilván fontos tudnotok, hogy hétfőn a humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Nő az infarktus és a stroke veszélye, könnyen naszúrás hőkutát kaphatunk, bocsánat, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős, extrém erős lesz, nagyon figyeljünk a bőrünkre, erősítsük immunrendszerünket, közlekedés, meteorológia, figyeljünk. Hétfőn továbbra is napos időre lesz részünk, az ország túlnyomó részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők, élénk déli széllökések a Dunántúlon és a középső tájakon több helyen is előfordul, amely kicsit ronthatja a járművek menet stabilitását. Figyelem, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házjállatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre se. Tartsuk meg például a követési távolságot. Gombák magas koncentrációban, pázsitőpélék, lórom, útkipő, csalán, ház, telít, gesztenyes van a levegőben, ezek ellen tessék védekezni, és a Balatonnál is tart a hőség, a vízhőmérséklet egészen magas 29 Celsius fokos, továbbra is perzsel a napsütés, csapadék nem várható, délután 39 fok között alakul a csúcshőmérséklet, extrém erős UV-sugárzásban, erre is tessék nagyon-nagyon figyelni. Ha nem sokára közlekedési infókkal jövünk, ne fagyjatok meg, ugye nem fogtok?

Huszaborít mondja nekem, hogy... Tényleg mentek dolgozni, elvileg én macskával voltam, maradok, kiszeretni, aztán maradok, most már otthon legalább nincsen annyira meleg mosógép, és megy, ha napon 5-5 fok van, hát igen, és még az anyós se szabad ilyenkor autóba hagyni, hát. Mert anyósból úgy lesz pólhanyós, na, rossz szó vicceket, elfelejtjük gyorsan, Don't you want me a folytatásban, hiszen a 90-es évben hozom a zenéket, minden hétben ott lehetem, akkor ez itt a Don't you want me és az Alcazar.

Na kérdezem, a közlekedési információk. 10 óra 35-ös a frissítés, viszont erős a forgalom az M1-es autópályán mindkét oldalon, Bicske és az M0-as autót között szakaszos tartolás, időszakos tolódás tapasztalható. Az M4-es autópályán Bihar-Keresztes térségében a 235-ös kilométernél kettő teher autó ütközött össze, Berettyó Újfalu felé a külső sávot lezárták, a 60-es főúton Somogyban volt közelében a 74-es kilométernél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, Balatonszemes felé a külső sávot szintén lezárták, a hőségriadó miatt a mai napon is fokozatosan figyeltek arra, hogy szabúta, csak elegendő üzemanyaggal induljatok, legyen a kocsiba ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra esetre, ha a tolódás kialakulna, vagy esetleg útzár keletkezne, ha bármilyen betegségbe szenvedtek, legyen nálatok megfelelő gyógyszerre elegendő adag, akkor is, hogyha hosszabb megállásra kényszerültök, jó fog azt tenni. Szolnokon a Szent István tisztajon a dilatáció szerkezetet még mindig javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló tolódás miatt az extrém hőség idejére. A 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, szegények, napközben a félpályás lezárás és az erős forgalom miatt mindkét irányban tolódásra számoljatok. Eddig is pontos információk, és persze a legfontosabb az, hogy magatokra, Boriszkára, szép lányokra mindenkire vigyázni. Nagyon-nagyon meleg van, erre is külön odafigyelni. Azt várnak mindenkit oda is, ahova elindult, meg persze természetesen oda is, ahova indultam, mellett talán még egy jó kis ebédre is. Ígyatok sok folyadékot. Megyünk New Yorkba, Rióba, Tokióba, és utána a Happy Gang-el.

szuper hallgatókkal, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. The station with the best music. I love the music.

mutassunk egy kocsmát, kérem szépen, mutassunk egy kocsmát, hogy évent mutatunk nektek. Mentjük Zsolt és Zsuszám, talán az szerint egészen bolyosan a Leszgó vagy, de most mennyitek igazából Skóciában. Ha arra jártok, akkor a Renfrew Street-en megtaláljátok a Raven nevű nagyszerű sörrecsapolót. A Ravennek otthon adó épületéket a 60-as évektől kezdve bárok, kocsmák működtek, tehát ugye ominózus patina van ott, kérem szépen. A jelenlegi pub 2014 óta van jelen, azzal a koncepcióval jött létre, hogy egy kisüzemi barbecue ételekről fókuszál, idén viszont tulajdonos váltás történt, és a stílus váltást is hozott, írja Zsolti. Az új modell inkább egy amerikai stílusú sportbárra próbál hasonlítani, egy nagyobb renoválás után létrehoztak egy sportzónát, ahol 20 darab, figyelj, 20 darab képernyő lehet követni a sporteseményeket, az átadást persze, hogy a foci VB-re időzítették, az étrév szintén amerikánozott, most jóban szólt, mindenki döntse el, a Detroit-i stílusú pizzával, hotdog menüvel, a sörválaszték emlőtt pici sajnos egyszerűbb lett, de összességében azért szereti a sportot, kocsmából nézve annak egy igényes hely, sörözésre, azért vannak ennél jobb kocsmák is, de belülről azért tényleg nagyon jól néz ki, Viktor János házaljában nagyon-nagyon modern környezettel, tényleg itt minden a vendégér van, egyszerű fényekkel, egyszerű ételekkel, italokkal, és rengeteg lehetőség van az, hogy kedvenc sporteseményedet követni tudjad, úgyhogy évent is érdemes meglátogatni Skóciában, Glasgow-ban, de ott is tudjátok, fogyasszatok mindig felelősséget. Már nem sokára Borisko, én pedig megdöglöm érted a melegtől, na jó, nem, de ezt az FM nagyjából így érti, hogy megdöglöm érted.

88-ban Limán énekelt először, itt pedig 1991-ben az én kedves megoldásomban szól a Lost Station érkezzen, az pedig természetesen a Neverending Story.

Na köszönöm a Lucky úrnak is, szerencsés, szép reggelt, vagy úgy döntött kívánunk, hogy ő is a szupereknek, hölgyek, urak és fiatalok, a kármikor a szörnyű dolog, vigyázzatok magatokra és egymásra, hogy még már rímek bírogat nekem az úriember, mert rím nélkül ő nem mer. Látogassa meg a hóember. Na, lefejeztük. Ja, hát kérdezik, majd encél, és folyik közben igen, Norbert még már. Komoly akció van kisgyermek ügyileg. Csak így tovább, gyerekek. Lucky úrnak írja, nem sokára Magyarországban. Hát kérlek szépen, címem a régi. Lucky úr. Lehet, hogy szükség lesz némi aszfaltra, hogyha mostanában jöttök Magyarban, mert minden fog forni ebben a hőségben.

kérni szépen, akkor az a bizonyos Boriszkov június 29-én kosokkal az élen. A különösen sok ötleted lehet, és végre nem csak gondolkodsz, vagy gondolsz rájuk, hanem meg is tennéd az első lépést. A Merkur retrográd mozgása miatt azonban családi ügyekben ne reagálj az első érzelmi hullámra, adj magadnak időt, mielőtt kimondasz valamit, amit később árnyalnál. Ugye retrográd az azt jelenti, hogy keresztül megy valamin. Bikák! A hétfő arra emlékeztet, hogy az anyagi biztonság nem csak a megszokott megoldásokból épülhet fel. A Merkur retrográd időszaka könnyen okozhat félreértést, ezért a fontos üzeneteket, időpontokat és pénzügyi részleteket is tessék ellenőrizni, ha nem egyszer, kétszer. Ikrek, a Mars a jegyedben jár, ezért ma sokkal több bátorságot lehet kezdeményezni, megszólalni, vagy végre belevágni valamibe, amit régóta kerülget. Mondjuk a jó éles késelmi. Na, nem mondj igen csak minden ajánlatra, és ne vásárolj csak azért, mert pillanatnyilag úgy érzed, megérdemled. Rákok, a Merkur ma a retrográdba fordult a jegyedben, ezért könnyen előkerülhetnek némi régi emlékek, érzékeny helyzetek, vagy olyan mondatok, amelyeknek még mindig súlya van benned. A Mars közben azt üzeni, ne akard mindenkinek problémáját a válladra venni, a mai nap akkor lesz igazán könnyebb, ha hagysz magadnak egy kis csendet, meg egy kis pihenést. Oroszlán, na, majd baráti beszélgetés, új kapcsolat, vagy közösségi helyzet hozott vicc inspirációt. A Merkur retrográd mozgása azonban azt kéri, ne hozd meg rögtön minden gondolatodat mindenkivel, így van, óvatosan, szűz. A mai nap sok munkát és gyors döntést hozhat, de nem kell minden feladatot egyszerre tökéletesen elvégezni. Uralkodó bolygód a Merkur retrográdba fordul nálad, és ezért régi kollégák, korábbi együttműködések, hogy példa hagyott ügyek is visszatérhetnek. Mérlegek! A hétfő arra ösztönöz, hogy nagyobb táblatokban gondolkodj még akkor is, ha egyedül csak apró lépéseket tudsz tenni. A Merkur retrográd mozgása munkában hozhat újra gondolni valót, lehet, hogy egy korábbi cél már nem ugyanúgy van, mint régen. Skorpiók! Ma mélyebb, azaz mélyebb kérdések kerülhetnek elő, különösen pénzzel, bizalommal vagy közös felelősséggel kapcsolatban. A Merkur retrográd időszaka közben régi terveket, tanulmányokat, utazási álmokat hozhat vissza a gondolataidba, ne söpöld félre őket csak azért, mert egyszer már nem jött össze valami. Lehet, hogy most egészen másképp állnak össze azok a bizonyos fránya körülmények. Nyilasok! A kapcsolataid kerülhetnek előtérbe, és már különösen sokat számíthat, hogy milyen hangnemben beszélsz azokkal, akik közel állnak hozzád. Ugye a pénzügyi vagy érzelmi közös ügyekben most jobb több időt hagyni a tisztázásra. Bakvita Boriszka, a mai nap jó lehet arra, hogy rendszer figyel a káoszba, Jézusom, és végre neki lesz, hogy régóta halogatott feladatnak. A Mars az ikrekben pepörgeti a napi rutinodat, ezért sok apró teherbe gyűlhet össze, de ezek között könnyen megtalálhatod azt is, amely valódi változást indít el. A Merkur retrográd mozgása a kapcsolataidat is érinti, ez egy régi vita vagy félért is visszatérhez, most ne agyos megoldásra, inkább a valódi megértésre törekedj, ilyen melegben ne törekedjünk. Bizonytől, a könnyebben megtalálhatod az örömöt abban, ami nem hasznos, nem sürgős és nem teljesítmény orientált. A Merkur retrográd időszaka ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tested jelzése is csak hagy figyelmen kívül, de nem. De gőde nem utolsó sorban, hogy mondani szokás a halak koroszkópja, a család, az otthon, a biztonság kérdései foglalkoztathatnak ma erősebben. Bizony, a Merkur retrográd mozgása közben régi szerelmi emlékeket, kreatív terveket vagy elfelejtett vágyakat hozott felszínre, ne sietesd a válaszokat. Hát a válaszokkal sem, meg semmi másra ne siessetek, legyek, hanem egészen délig, mert hozok itt még emléket a 90-es évekből, tartsatok továbbra is velem. Ez itt még mindig Boriszka műsora, ez itt a Bakarita 90-es évekkel. A DJ

Gyűnök a kedves hallgatók, és a István úrnak is vidámságos, mosolygósat kívánok Erdélyből, rendőr Szent Györgyből is, hogy családos állat, familiárisan hallgat engem, köszönöm szépen, és Kutya Lajos úrnak is vidámságosat, és kellemes napot kívánok ezen a hétfő napon. Én pedig a szerelmes lány vagyok, persze nem én, hanem majd az Zoltán Erika, 98-os remixel érkezzen, az alapodik tényleg csak ennyi, szerelmes lány vagyok.

Pontos idő 11 óra 11 perc, az mindegy, szoktuk egyessel. Haladunk szépen a dél felé. És akkor a folytatásban lejszél, hogy a legeres

Főleg, hogy én nagyon szeretem a szent őrülteket, akik olyan dolgot csinálnak, amire valójában nincsen semmi szükség, de mégiscsak a kitartással valamit alkotunk. Ilyen például az az emberke, vagy mondjuk úgy, hogy több ezer Lego kockából építette fel Kolombó legkülségesebb társát, magyar fiatalok, hát némelyiket, tehát nem is egy ember csinálta, hanem többen, a hír ezt mondjuk az elején nem árult el, különleges helyet foglal, hogy Budapest a Kalambó rajongók szívében, a legendás tévés nyomozónak nem csupán szobra van a magyar fővárosban, de a budapesti Madame Tussauds-ban is meg lehet tekinteni viaszból készült mását a klasszikus krimi szerelmeseinek. A világhírű Viasz Múzeum Magyarország egységében azonban már nem csupán a balonkabátos hadnaggyal, hanem bizony a legkülségesebb társával, az tényleg szerepel, a híres Basset-hand kutyával is lehet találkozni, egy különleges kezdeményezésnek köszönhetően, az imádni való ebbe magyar fiatalok munkájának köszönhetően készültek, képzeljétek, az élethű méret arányos alkotást egy fiatal magyar építész mérnök hallgató tervezte, több mint 5000 Lego elemből állították össze, az elemek szétválogatása ugye igénybe vett egy teljes napot, hát az építés pedig mindegy 50 órán tartott, ugye 2 nap egy kicsi, miközben 40 tubus ragasztót is jól elhasználtak. A Lego kutya belső egyébként üreges, és egy különleges üzenetet rejt, a fiatal alkotók, és innen érdekes a dolog, Csontvári Koszka Tivadar idézetet helyeztek el, amely így szól, akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. Milyen jó az a mondat? A Kalambó sorozat epizódjait 1968 és 2003 között sugározták az Egyesült Államokban, és Magyarországon is persze generáció követték ugyanebben a Los Angeles-i nyomozó eseteit. Érdekesség, hogy az egyik első epizód rendezését képzeljétek, a Steven Spielberg kapta, aminek figura egyébként szintén megtalálható a budapesti Madame Tussauds kiállításán. Hajrá Kalambó, hajrá Peter Falk! Pedig na érkezik 1999-ből, és átdolgozásra jön. Ez a Dance of Excited!

Hegedi Szabi úr úgy összeköti a kellemeset a hasznossal. A kicsi lányával együtt látogatják meg a jó DM raktát. Igen, kicsit kell a kísérő. Remélem azért a klímát használjátok, remélem van klíma. És remélem azért hamar odaértek és vissza is persze érve a jó DM raktába. Mind nektek bődi családok.

felütésre kétszer is azt mondtam, hogy mi van? A hírben is azt már állítják, hogy hipnózissal gyógyítottak meg egy olyan nőt, aki 40 éven át állítólag csak burgonyát tudott enni. Hát bekrumpizott a néni. Rachel Hall egy 42 éves kétgyermekes anya számára 40 év egyetlen dologról szólt, hát a krumpiról. Aztán jött egy hipnoterapeuta, és a nő most a banánér rajong, sokkal jobb, mi az drágább. Aztán jött egy hipnoterapeuta, hogy a banánér rajong. Rachel 2 éves kora óta jött egy olyan világban, ahol a menü sült krumpliból, tepsis burgonyából, héjából, sült krumpliból és krumpli püréből állt. Nem azért, mert ez lett volna a gasztronómia csúcsa, nem is annyira arról volt szó, hogy imádtam a krumplit, sőt elég unalmasnak találtam. A valódi ok egy mélyen gyökerező fóbia volt, ami miatt minden más étel, különösen a gyümölcsök és zöldségek azonnali öklendezési reflexet váltottak ki belőle szegény. A textúrák, szagok, az ízek gondolata is elviselhetetlen volt számára. Évtizedes krumpli diétát végül is egy orvosi lelet döntötte romba, de az volt a pont, ahol Rachel úgy döntött elég volt, felkereste David Kilmurit, aki kognitív viselkedés terápiás hipnoterapeuta, még egyszer ki kell mondjam, kognitív viselkedés terápiás hipnoterapeuta, aki elkerülő restriktív táplálékbeveteli zavarral diagnosztizálta. Ugye ez nem egyszerű válogatóság, hanem egy komoly mentális állapot, ami a félelemre, az undorra épül, nem pedig a kalóriáktól való rettegésre, mint például az anorexia. 8 hipnoterápiás ülés után megtörtént a csoda, Rachel most olyan ételeket teszik, amit korábban álmodni sem mert, imádja a banánt meg az epret. A terapeuta egyébként azt mondja, hogy jelenségeleten nem ritka, a rétkedéssel kapcsolatos szorongások a mindennapjaink részei, amiről itthon is egyre többet beszélünk, főleg a fiatalabb generációk kapcsán, az online térben terjedő trendek torzíthatják a testkézavarokat, azt az biztos, miközben az intézményi ponton itt vannak előre lépések, például a családokat segítő ingyenes önsegítő evészavar programok megjelenésével, a személyre szabott terápiák mellett a közösségi támasz is tűntölt a felépülésben, és azon gondolkoztam, hogy azt próbált esetleg, hogy eldugják elő a világ összes krumpliát, hát az is segített volna. Mivel nem derül ki, örülünk, hogy a hölgy jobban van természetesen.

szeretnénk két darab nőszülő nap van. Ugye Péter és Pál egyáltalán megfélnek a naptam légy a költő, és tényleg így van, hiszen ma a Pálok és a Péterek ünneplik a névnapjukat. A Pál latin eredetű jelentés egy kicsi kistermetű férfi, a Péter pedig héber görög latin eredetű jelentése, ugye kőszikla. Érdekes másodlagos névnapjaink is vannak ma, például Orbosz, Szalome, Szulamit, Emma, Kesző, Keve, Orván, Urván névnapjuk is van ma, boldog névnapot nekik is, és holnap simán a Pálok ünneplik, Paliknak nagyon jó a soruk mostanság, természetesen nekik még egyszer nagyon-nagyon boldog névnapot, a Szújtjanak, itt pedig még egyszer mondanám, nagyon boldog névnapot kívánok mindenkinek, kinek a van, vagy ma tartja.

És akkor köszöntjem fel külön kedves réges hallgatómat, Dinikét, aki hát itt is nagyon remélem, hogy örömök között hallgat, ugye neked kedves Dini, nagyon-nagyon boldogságos és mosolygós születésnapot kívánok magam és kollégáim nevében.

Kis érdekesség, amikor tudtátok, egy Julia Roberts készített dalokat is. Egy-kettő érdekességből, hogy Julia Roberts néven a Bad Girls remixet halljátok 1994-ből.

Persze, ez volt a Bad Girls. Pedig mondja, kerüljék ezért a 90-es évek második. Mondhatnánk úgy, mit nyújtán. Talán nem is mindig örök második, de azért azt gondolom, hogy benne az élmezőnyben, fantasztikus ének hangjával. Igazából egy kellemes kis zeneslágert tőle is, ezeket ez 93-ban, Anytime You Need That Friend.

napot ünneplünk, majd egyébként 626 éve, nagyjából ez a nap az, amikor az alacsást el szokták kezdeni, ugye Péter Pál ezért illusztrik nap, nemzetközi Duna napot is tartunk 22 éve, már 570 éve en napon a pápa elrendelte a déli harangozást, ugye, ez nagyon sokan úgy tartjuk, hogy a tulajdonképpen török iránti győzelem, ugye a Hunyadiék 1456-ban kivettek a törököt az országból, viszont a helyzet az, hogy igazából a harangozás így is tulajdonképpen már elrendeltetett, de így aztán utólagosan ez lett igazítva. Tehát előbb volt a harangozás, aztán a győzelem, de most már tényleg a győzelemnek, úgyhogy tényleg a Magyarországi maszterű és világhírű csodatettére emlékezünk ezzel a harangszóval minden délben. Én is szoktam ugye mindig harangozni, van kívánság műsor. 126 éve született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró pilóta, ugye, hadd ne mondjam, kisherceg szerzője, szintén 126 éve a svéd királyi tanács testület jóvá hagyta a Nobel alapítvány alapszabályát. 118 éves született Szekola Mária, festő, szobrász, barlang kutató, aki a Szemlőhegyi barlangban először jutott át a Tűfoka nevű elég vékony átjáron. 115 éve született Ketté Sándor színészünk, rendezőnk, színházigazgatónk. 112 éve született Rafael Jeromín Kublik, cseh magyar származású karmester, hegedűművész, zeneszerző. 102 éve született Zenta Janna, operetti énekesnő, Jászló Maridia, színművésznő, érdemes művészünk, és 96 éve Firenzében megszületett Orjana Falacsi, olasz írónő, újságíró, vezető politikussal készített nagyszerű és felejthetetlen interjúkat, rá is emlékszünk ma.

igyekszünk a záró felvételre, szerdes hölgyek, kedves urakat! Plusz Isten Romeis Júliával kívánok mindenkinek! Nagyon nagyszerű, gyönyörűséges, tudatos hétfőt, amint tudok jelenik ez a kispét, addig is nagyon szép hétfőt, hallgassátok a Super DJ-t, és persze minden kollégának is nagy üdvözlet, kitartás, hogy nektek is, vigyázzatok a meleggel, és természetesen írjatok sok-sok folyadékot, Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában, sziasztok!

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Manger DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
1: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

kis gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió!

0: Ez
1: a Super DJ Rádió.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. Oh, yeah.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620-344-30-50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözöllek benneteket itt a Super DJ Rádióban. Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és elindult a Retro Box ebben a kellemes fagyos időjárásban. Csupán a stúdió környezetében a külső hőmérséklet 38,2 fok, úgyhogy remélem, hogy mindenkinél minden rendben van, és nem sokára ugye visszatérhetünk oda, ahonnan elkezdtük, és köszönthetem a kedves hallgatókat is. Addig is a Viber szám +36 74 5 95 9 95. Az, hogy milyen zenék lesznek majd ezen a napon egészen este 8 óráig, hát az titok, addig is tartsatok velünk, és szóljatok az ismerőseiteknek, hogy itt van egy nagyon óriási, nagyon jó kis webrádió, ami a Super DJ Rádió. Ha nem mondtam volna, én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és kellemes hűsölöst kívánok nektek. Most például a Magic Effér felvételével Give Me All Your Love. Jó szórakozást nektek!

hyper, hyper.

Hyper, hyper! Scooter Dala szólt a Super DJ Rádióban, és hát az előbb ugye arról szóltam néhány szót, hogy milyen jó hűvös idő várható itt a közelünkben, milyen jó hűvös idő van. Nézzük akkor, hogy mi a helyzet a Retrobox csoportban, hiszen leginkább innen indítanám a dolgot. Hát a Retrobox csoportban sajnos azt kell mondanom, hogy a jelenléti ív nem teljes, úgyhogy van egy kedves hallgatónk, aki kilépett a csoportból, elképzelhető, hogy túl sok volt neki az az üzenet, ami érkezett. Hát nagyon sajnálom. Akit viszont biztosan fogok köszönteni, az Józsi. Szia, sziasztok! És hát egy nagyon hűs medence partjáról írja ezt. Csak így lehet kibírni. Józsi, egy kicsit irigyellek. Bár megmondom őszintén, hogy nekem sem annyira rossz a helyzetem, hiszen, hát, izzad a klíma, de hát inkább ő izzadjon, mint én, igaz? Ezek után itt van Gábor, aki azt írta, hogy szia Józsi, szia Dreamer, szép napot kívánok mindenkinek, aki itt van a Szuperen szabadszállásról. És mi az a józseftán? Nem valami finom innivaló, de ezt már gyakorlatilag nektek meg kell beszélni. Van, aki laza fröccsel hidratál, van, aki pedig pisszentőssel. Aztán itt van Zsuzsika is velünk, őt is köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Nagyon remélem, hogy ő is rendben van, bár általában Zsuzsika, hogyha beszokott jelentkezni, akkor mögötte egy kis dolog, dolgozás szokott lenni, aztán majd meglátjuk. Gábor azt írja egyébként, hogy ünnepel Gábor, megvannak a fűrjeim, és azt kérdezi még egyébként, hogy mi ez, kívánság műsor? Hát, kívánság műsor nálam, tudjátok, nem nagyon van, viszont a Verkli alapján lehet nyerni mindenféle kívánságot, és akkor megpróbálom ugye azokat a dalokat lejátszani. No, tehát a Retroboxban ezek a dolgok mentek, menjünk tovább a kedves hallgatókkal. Mazsi is itt van és ír, szia Dreamer, szép, jó, szép napot és jó adást kívánok nektek a hallgatóknak, és kellemes fülelést. Nagyon szépen köszönöm, neked is további kellemes fülelést kívánok, és remélem, hogy sokáig itt fogsz maradni velünk. Aztán itt van István. Szépet, jót, boldogat, csodálatos hétfő késő délutánt vagy este felét kívánunk neked, drága Dreamer, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család örül neked, mint mindig, csodásat kívánunk, hello mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, húzom is tovább a talpalávalót, keveset beszélünk. Emlékeztek még a Neoton dalára, nyár van. Na nem feltétlen Neoton, de a strófa az ugyanaz.

mutatom. Az UFO és a nyár van, szóltad áll dal, de áll a Super DJ rádióban. Hát nem tudom, hol van meleg, itt biztosan nincsen. Nincs a fenét, azért beszélek én itt össze-vissza, és gondolom ez országszerte így van. Azért kíváncsi lennék Istvánéknál ott a hegyek között mi a helyzet. Bréko, kedves István, írd meg, hogy mi a helyzet. Aztán megérkezett Melinda is hozzánk. Jó adás, sok fület, Dreamer, köszönöm szépen, végre itthon. 4:46 Kecskeméten még 42 fok volt, és hogy hallgatózom. Hát, én nagyon-nagyon örülök annak, hogy hallgatózol, de egyébként annak is örülnék, hogyha bekapcsolódnál ebbe a műsorba, és esetleg beszélnél is hozzánk. Ugyanúgy, ahogy Mazsi is, vagy ugyanúgy, ahogy egyébként bárki más is. És akkor Zsuzsika megírta egyébként, hogy így van, dolgozok, szegény még mindig. Már megint délelőtti 8 órát már letudtam, most plusz 3 óra laza levezetés, úgyhogy gyakorlatilag ez van neki. Úgyhogy nagyon jól haladsz ennek a melegnek az ellenére, én meg hozom neked a zenéket. No, és akkor haladjunk szépen továbbiakban, és remélem, hogy a retro kedvelő Józsinak a kedvére fogok tenni. Annak idején talán a Super Bola indult ezzel a dallal. Spanya és a Call Me.

És a magyar televízióban ez volt az egyik olyan ritka műsor, amelyben néha az ember viszonylag lengedér ruházatú hölgyeket is láthatott. Mármint nem a Spanyol és a Calmire gondoltam, hanem ugye a Superbolára vagy a Hiperbolára. Ki tudja, hogy mi lehetett ez. No, és akkor a rossz hír a következő, most olvasom az információt. A tartós helyenként 40 fokot megközelítő hőség fokozottan megterhelti a szervezetet, szerda éjfélig meghosszabbítják a harmadfokú hőségriasztást. Ez nem annyira jó. Én mondjuk összetehetem a kezem, mert én olyan helyen van, dolgozom, ahol nyáron hűtenek rám, télen fűtenek rám, úgyhogy mondom, én összetehetem a kezem. Nagyon sajnálom azokat, akik egyébként úgy dolgoznak, hogy nincs valamiféle hűtés a közelben, mert hogy egyébként ugye én is járok kelek az utcán, és hát hogy simán bele botlok abba, hogy pofán vág a meleg, mondhatom, remélem így, és nem fogtok érte megharagudni. És azért kíváncsi lennék, őszintén megmondom, hogy kíváncsi lennék azokra, akik egyébként szeretik a meleget, hogy ők ezt hogyan élik meg, hogyan tapasztalják. Na, és akkor nézem a Viber-t, hiszen rengeteget írtok. Többek között itt van DJ Simon. Hegyek közt, ahol a tenger hupikékok laknak, ők az isáék. Énekelte valamikor majdnem hasonló módon a hupikék törpikék. Jó adi Dreamer, rég hallottalak, már írta továbbra is DJ Simon. Üdv a szupereknek, ha meghozod a kedvem, még az is lehet, hogy beugrom utánad. Na hát, ez igazándiból azt gondolom, hogy nem is lehetne szebb, úgyhogy hát ha meghozom a kedved, örülnék nagyon. Na, erre a dalra egyébként táncra perdült Mazsi, illetve a Retrobox csoportba továbbra is zajlik Gábor. Jó lenne Dreamer, hogyha bekapcsolódna az adásba, de pontosan kicsoda? Zsuzsika, ez nekem, nem neked szólt, és egyébként nem lehet úgy megoldani, hogy ha amikor valaki bejelentkezik a szuperen, akkor valami képet rak ki magáról. Mármint a Retrobox csoportra gondolsz, vagy konkrétan kire, vagy pontosabban mire, nem baj, amíg majd leírod, addig pedig forgatom a következő, hát kis italós, kis régebbi felvételt. Ez lesz a Lady Fantasy.

No már egy fél órával el is múlt 6 óra, és gyorsan nézem a Viber-t, hiszen üzenet hegyek vannak itt. Csak így tovább. Ezt kérem és ezt javaslom nektek is. Na nézzük! Szabi azt írta, hogy ez felhívás keringőre. Hadd dolgozzon Simon is. Tudod, Szabi, az a helyzet, hogy persze mindannyian komolyan vesszük itt a rádiózást, de jellemzően ez nem feltétlenül munka, hanem kicsit lehet munka, kicsit lehet kikapcsolódás, kicsit lehet egyébként lazítás, úgyhogy ez valahogy így működik. Melinda is beindult gyakorlatilag, táncol velünk, Mimi pedig megérkezett. Sziasztok, írja Mimi. Köszönöm szépen, jó van egyébként, Mimi írja, mert megkérdezték, hogy hogy van, hajat fest? Noémi vagyok, de mindenki Miminek hív kiskorom óta. Mimi, örülök, hogy itt vagy, szórakozz jól, és csetelj sokat. És itt van még Zsolt is. Sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek. Írta nektek, úgyhogy köszöntsétek ti is Zsoltot. És köszönöm Zsolt, hogy itt vagy, jó szórakozást kívánva. Már is indítom a következő felvételt, ami... hát igazándiból a helyzet az, hogy az album címe az, hogy Egy nyár a flörtben, és ebből az első tracket szeretném nektek lejátszani. És hogyha kíváncsiak vagytok az előadóra, pontosabban az, aki összeválogatta ezt a lemezt, akkor azt is elárulhatom akár.

Na hát megérkezett a kis csavargó csajosunk. Szia kedves Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike megérkezett. Csak picit sziaszta volt, hogy gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek. Szeretettel és egy hűvös szobát, Athénban jelentem 32 fok van per pillanat, ez jó hír. Remélem, drága Simon nem csak a mézes madzagot húzogatja. Nem csak a mézes madzagot. Üdv neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, puszcsika, Encsike. Na hát akkor kívánok neked nagyon jó mozdulást és nagyon jó kikapcsolódást Athénban. Itt nem 32 fok van, hanem 38 vagy éppen 42. És egyébként ez a válogatás, ez pedig Sterbinski részéről valósult meg, és van itt még nagyon-nagyon sok track is, amit lejátszhatnék. Viszont a következő már egy bajusz király lesz, méghozzá egy Brooklyn bajusz király. The beginning is a Megamix of Progressive Attack.

Na és amíg a Brooklyn Bounce az dübörög, addig érdekes információt szeretnék elmondani nektek. Nem mindenkinek ismer, érdekes, van akinek lehet, hogy egy kicsit mondjuk akár unalmas. Csak érdekességképpen elmondom, hogy a gazdasági, pontosabban az energia gazdálkodásért felelős miniszter az felmentést adott a Paksi Atomerőműnek, hogy a villamos energia termelését ugye visszafogja a Duna hőmérsékletének növekedése miatt, mert ugye vissza kellett venni a teljesítményét, mert hogy kb. 30 fokos víz lépett ki, és azért, hogy védjék az élővilágot, vissza kellett fogni. Viszont ugye kiderült, hogy hát ez abból a szempontból ugye jó, hogy védjük az élővilágot, és azt nagyon is védeni kellene. Viszont az áram elhasználás pedig olyan szintet haladt meg Magyarországon, hogy hát mindenképpen szükség van az atomerőmű működésére, úgyhogy hát ugye megengedték nekik, hogy működjön. Na, ezzel párhuzamosan pedig az a helyzet, hogy amit éppen most olvasok, az nem más, mint a Franciaország ideiglenesen leállította több atomreaktorát, miután intenzív hőhullám a folyó hőmérsékletét a környezeti határokon túlra tolta, és arra kényszerítette az ország legnagyobb villamosenergia termelőjét, hogy csökkentse a termelést az édesvízi ökoszisztémák védelme érdekében. Az állami tulajdonban lévő EDF két reaktort a teljesítményét csökkentette, mert a Szajna és a Rhön folyók túl melegek lettek ahhoz, hogy biztonságosan elnyeljék a további hűtővizeket. A Golftech erőmű és egy másik reaktorát még a héten leállították, míg több más létesítményben csökkentették az áramtermelést. Az intézkedéseket azért hozták meg, hogy megvédjék a vízi életet, ahelyett, hogy maguk a reaktorok biztonsági aggályaival foglalkoznának, a Le Monde szerint. Legtöbb francia erőmű folyóvizet használ a reaktor hűtésére, mielőtt vissza engednék a környezetbe. Az elhúzódó hőhullámok során a folyó hőmérséklete jelentősen emelkedik, a melegebb víz visszaengedése már a hűtött folyó vagy a fűtött folyókba veszélyezteti a halak, a növények és a vadon élő állatoknak a lelki világát. Így a környezetvédelmi előírások ezért előírják a szolgáltatók számára, hogy csökkentsék a termelést, vagy ideiglenesen állítsák le a reaktorokat a hőmérsékleti köszöbb érték túllépése esetén. No! Hát ugye itthon nekünk szükségünk van erre, egy ilyen erőművünk van, ezt ki kell használni, reméljük, hogy ezt az időjárást, ami most előre láthatólag szerdáig fog tartani, hát ezt egy kicsit most akkor a halak is kibírják, meg mi is kibírjuk, meg a energiaellátásunk is nagyjából biztonságban lesz. Na, én nem is akarok tovább erről ezzel foglalkozni és erről beszélni, viszont a Viberünkbe gyorsan belekukkantok. Miközben láthatjuk Gábornak a fűrjeit, amit nagyon szeret. Egyébként Mimi még írta, hogy nagyon cukik, és Imre azt írta, hogy Hello amigo, DJ Simon beugrik utána, hombre. Köszönöm szépen, kedves Imre, a tájékoztatást, akkor tudtára is adtam a Super DJ Rádió hallgatói részére, és indítok is egy újabb dalt, úgyhogy az áramszünet, és a meleg is kerüljön el bennünket valamilyen szinten.

Gigi D'Agostino, La Passion, és akkor ebbe az órában sem maradhat el a Verkli. Tudjátok, a Verklit elhúzzuk, és az, aki privát üzenetben elküldi, az az ember, aki leggyorsabban elküldi privát üzenetben vagy az előadót, vagy a számcímet, vagy mind a kettőt, és ebben a három főbe bele is fér, az egy dalt kérhet itt a Retro Boxban, és természetesen közhírre is fogom tenni. A Verkli pedig nem más, mint egy levegővel működtetett zeneszerszám, többfajta hangszerrel felszerelve. Jöjjön tehát az a dal, amit ki kell találni, és azt kérem, hogy ne közösbe írjátok, drága kedves hallgatóink, hanem privát üzenetbe jöhet közvetlenül nekem.

Hova lett a zeném? Kérem vissza a dalt! No, hát igen, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból a meglett gyakorlatilag a dal címe, és az előadó is, méghozzá elsőként Mimi írta le, hogy Get Lucky és Daft Punk, tehát nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán egyébként próbálkozott Melinda is, ő neki nagyon ismerős volt, de aztán mégsem jutott az eszébe. Így járt valahogy Encsike is, hiszen azt írt, hogy bakker, nem tudom, nem jut eszembe a címe, valami Good Lucky. Hát, legközelebb Encsike biztos, hogy jobban fog menni, tutira biztos vagyok, és másodikként, aki kitalálta, az pedig Mazsi volt, Get Lucky. Írta, és jól emlékezett. És miközben történt ez a nagy versengés, aközben megérkezett hozzánk Nándi Jamaikából. Megyek, megtisztilok, de a fülem itt van. Azt nem tudom, hogy mit vitt el a cica, de majd ezt is megírod. Szóval gratulálok azoknak, akik jöttek és megnyerték ezeket a kérési lehetőségeket, Mimi és Mazsi, ők pedig megírják, hogy konkrétan mit szeretnének hallani itt a Super DJ Rádióban és a Retroboxban. 4 perc múlva lesz 7 óra, és addig is játszok. Egy kis balatoni láz jön a Foref Club segítségével, és utána pedig remélem a hallgatói kérések.

0: Balatoni láz, éppen egészen 7 óra van, hát Józsit elvesztettük, mert hogy a meccs idény van, ezzel nyilván nem fogok tudni versenyezni. Viszont a Nándit pedig megnyertük, aki azt mondta, hogy napfényről mostaniban hajnal is szeretnék, még szikrázó napsütésről sem, mert hogy szegény Nándi ugye ezekben az időkben a szántóföldön javítja az elkotlott berendezéseket. Úgyhogy hát majd nagyon remélem, hogy egyszer meg fog tudni hűsülni. Encsike pedig azt írta, hogy már megijedtem, de aztán megnyugtattál, hogy még csak 7 óra lesz, mert itt már mindjárt 8, azt hittem, hogy vége az adásnak. Nem kell megijedni, hiszen 8 órakor vége az adásnak, viszont az adások sorának nem, hiszen jön hozzánk DJ Simon, és 8 óra után jól belecsap a lecsóba, jó kis 12 incses lecsókat fog nektek hozni. No, és akkor Mazsi pedig azt írta, hogy a Normál című dalt szeretné a BTS-től. Hát ugye a kérés az parancs adott esetben, mindjárt össze is fogom szedni magam, és azonnal egy pillanat alatt bevarázsolom innen ide a lejátszóba. Nagyon remélem, hogy sikerülni is fog, és akkor megszólal ezen együttesnek ez a dala. Hát a BTS-ről mit kell tudni? Azt kell róluk tudni, hogy egy ilyen K-pop csapat, és gyakorlatilag az Ereng albumról fog szólni, tehát a Normál című dal.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Tehát ez volt a Normál című dal, küldtük, pontosabban igen, küldtem nagy-nagy szeretettel Mazsinak, aki kitalálta az előbb a Daft Punk dalát a Verkliből. No, aztán nem sokára jön Mimi dala, de előtte pedig egy hirdetést szeretnék nektek beolvasni. Komoly kapcsolatot keresek szeptember végéig, kortól nemtől függetlenül csak klíma és medence tulajdonosok jelentkezését várom. Medence minden milyen, mindegy, hogy milyen, nincsenek nagy igényeim, csak melegen, melegen van, de az nagyon. Mimi pedig azt kérte, hogy nagyon régen hallott Well Hello-t, vagy legalábbis itt nálam, vagy lehet, hogy éppen ebben a pillanatban... és szeretne kérni, én megspékeltem a halott pénzzel együtt. Emlékszel Sopronban, a Volt Fesztiválnak a himnusza volt ez valaha, itt szól a Super DJ Rádióban és a Retroboxban.

0: ahogy már mondtam többször a Retrobox után, nem szűnik meg az élő műsor vezetés a Super DJ Rádióban, jön DJ Simon, beugrik, úgyhogy ti is ugorjatok be egy jó medencébe, ugye az előbbi hirdetésben hallhattátok. És akkor egy érdekesség megint csak, hát emlékeztek, remélem emlékeztek még, hogy milyen volt a telünk, jó kis hideg, most milyen a nyarunk, jó kis meleg. Az autópályák adják fel a hőség elleni harcot, durvul a helyzet. Nem baleset vagy útépítés, hanem a kánikula hatása miatt zárják le az autópályákat Németországba és Ausztriába. Trópusi a forróság, szinte egész Európát sújtó hőség nem csak az embereket, az állatokat, a járműveket, az abloncsokat és a klímaberendezéseket teszi próbára, hanem az utakat is. Németországban és Ausztriában az elmúlt napokban több autópályában is olyan hőkár keletkezett, amely miatt sávokat vagy teljes szakaszokat kellett lezárni. Ilyenkor az útburkolat hatására a hő hatására kitágul és felfelé puposodik, majd teljesen is törhet. A német autópálya kezelő külön összefoglalót is kiadott a hőség okozta úthibáról, a szervezet szerint ilyen károk főként a régebbi, erősen igénybe vett burkolatokon fordulnak elő, a betonút melegben tágul, az aszfalt kevésbé rugalmas, és hogyha nincs ideje hossz irányban mozogni, akkor a feszültség felfelé törheti a pályát. Az egyik legsúlyosabb helyzet az A2-es autópályán, Hannover irányában, június 25-én történt kora reggel, és így egyébként a leálló sáv is sérült, ráadásul az első és a másik előző sávon is találtak károsodást. Biztonsági okokból a teljes érintett szakaszt lezárták, és elkezdték bontani és javítani. Egyébként az A10-es és az A9-es felé terelték a forgalmat, aztán az A2-esen, de Berlin irányában volt teljes útzárra szükség, itt június 25-én keletkezett károsodás. Úgyhogy gondoltátok-e volna, hogy hát itt a hűvös mellett, ami eléggé volt itt a télen, most a nyáron pedig a meleggel fogunk harcolni már magukon az autópályákon is. Na nézzük, hogy mit írtatok. Azt mondja, hogy Nandi pedig egy kiásott legalább 30 méter mély kutat venne. Jelinget tele a faxom a vízművel. Nem is volt hideg a tél, mínusz 25, na az már hideg, írt ezt. Miminek pedig köszönöm a szívecskés szemeket, remélem, hogy ez a dal ezt tetszett neki. Nem sokára jön a Verklének a 2.0-as változata, nem a 2.0-as változata, hanem a második változata. Addig viszont Cyril muzsikál nekünk.
1: Szuper díj.

Én szíjú. Na, ritkán szokott ilyen lenni, hogy ilyen közel legyen egymáshoz a két játék, de most úgy gondoltam, hogy így gyorsan le fogjuk zavarni, de mielőtt lezavarjuk, azelőtt szeretném nektek jelezni azt, hogy kiskakas becsületszavamra, szóval lelőttem a poént. Kisdobos becsületszavamra megérkezett hozzánk Kukori bácsi, sajnos kicsikét meg van fáradva, és annyit írt, hogy üdv a szupereknek, meg a retroboxosoknak, de nincs erőm felmenni, viszont hallgatózlak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, jó hallgatózást kívánok neked, és remélem a hallgatózás mellett néha kicsit írsz is. No, egyébként akkor megint jön a Verkli, úgyhogy nagyon figyeljetek, kíváncsi vagyok, hogy ezt a retrós felvételt ki fogja kitalálni. És az előbb ugye azt írta Nándi, hogy nem is volt hideg tél, a mínusz 25 az már hideg. Én úgy emlékszem, ha mínusz 25 még nem is, de mínusz 15 már azért volt. És Zsuzsika erre pedig azt válaszolta, hogy nem az volt a baj, hanem hogy sokáig tartott. Hát ez a sok megint csak relatív, Zsuzsika, mert hogy van, amikor már ugye novemberben beindult, és egészen január végéig nyomta. Közben pedig István küldött nekem egy képet, ahol a karján mászik valakinek, lehet, hogy neki egy óriási szarvasbogár, azt a mindenit. Köszönöm a fényképet, és még mindig várom, hogy nálatok milyen a hőmérséklet, hagy irigykedjünk egy kicsit. Közben Mazsi is azt írta, hogy üdvözlöm a Kukori bácsit és mindenkit a csoportban. És akkor induljon a Verkli, ti pedig találjátok ki az előadót, a számcímét, vagy mind a kettőt, privátban kérem a válaszokat. Nándi, remélem te is felkészültél és ott vagy, és hogy ilyen sokat beszéltem, ugye annak az az indoka, hogy fel tudjatok készülni a dalra, indítom.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, és én úgy emlékszem, hogy ez is egy focis témával van kapcsolatban, meg sokan hozzá kötötték ugye a Shrek rajzfilmnek a zenéjéhez, alapvetően ugye nem ez volt a zene, de felhasználták benne, és amit tudok nektek mondani, hogy aki írt nekem, és szinte elsőként csapott rá erre a dologra, az Mimi volt, de hát ő már játszott az előzőekben, tehát Mimi, nagyon szépen köszönöm, teljesen jó a megoldás. Viszont Árpád is elküldte nekem Living La Vida Loca, ez a zene, teljesen így van, kedves Árpád, küld meg, légy szíves, hogy mit szeretnél majd hallani a Retro Boxban. És akkor megyünk tovább, hiszen István is megküldte nekem Ricky Martin La Vida Loca, így van, így van. Úgyhogy nyugodtan jöhet, kedves István, a hőfok is, illetve hogy milyen zenét szeretnétek hallani. És akkor azt nézem még, hogy ki volt, aki harmadikként beküldte nekem. Kukori bácsi is egyébként próbálkozott Kisgrofóval, Adidi, de aztán rájött, hogy tévedett. És akkor egyébként még Mazsi is beküldte a Ricky Martinnak a megfejtését, és ezen kívül még Melinda, aki szintén ugye Ricky Martin beküldte idő előtt, úgyhogy ő a harmadik, aki kérhet ezt zenét, és remélem, hogy akkor kérni is fog, és gyakorlatilag akkor jó kis dalokat hallhatunk eztán majd. Közben azt nézem, hogy történt-e valami óriási fontos dolog. Encsike azt írta, hogy Bakker, én meg Mazsinak írtam meg. Bocsánat, ez nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy akkor, kedves Árpád, Melinda, és ki volt még, aki megküldte? Segítsetek! István! István! Jól van, szóval küldjétek a zenéket. Nagyon örülök, István, hogy jó lehülten tudtok most már idefigyelni. Hallgatom nagy-nagy szeretettel, addig pedig egy rockzene!

Wellingtonnak a csodálatos férfi vér című dala szólt a Super DJ rádióban, a Retroboxban plusz 3670, 595, 995 és 8 órától, tehát körülbelül fél óra múlva DJ Simon érkezik és indul el. 12 incses lemezeket fog nektek forgatni. Lehet, hogy nem lesznek 12-esek, lehet, hogy csak kisebbek lesznek, nagyobbak, de az biztos, hogy nagyon jó zené fognak majd szólni. És akkor István megmutatta nekem a medencéjüket. Ugye tudni kell, hogy István elég sokat küldött nekem képet arról például, hogy milyen kis patakocska, tavacska, folyócska folyik ott mellettük, Erdőszentgyörgyhöz nem messze, éppen szerintem lehet, hogy akár a kertjük végében, és ugye ott összegyűlik a víz, és jó nagy medencéjük van, és ennél a friss víznél nincs is sokkal jobb, úgyhogy ez nagyon jó, és nekem nagyon is bejön, úgyhogy örülök neki, hogy jó csobbantatok, és akkor Silent Cycle, Circle, Stop the Rain in the Night.

0: right. In my heart, deep inside.
1: És szerintem ma egy fővel többnek fogom a kérését teljesíteni, hiszen Nándi is kitalálta, és elnézést kérek tőle, csak úgy ő hirtelen el is veszett, úgyhogy Nánditól is várnám azt a bizonyos dalt. És akkor megyünk tovább, hiszen Melinda kérte a következő dalt. Paddy and the Rats és a Freedom című dala fog hamarosan következni, de azért nézzük meg gyorsan a Viberes üzenetek is, hiszen azok is itt vannak. Szóval azt mondja, hogy egyrészt megérkezett Andrea hozzánk, szia, csak ide értem, bocsánat. Miért kérsz bocsánatot? Nagyon örülök annak, hogy itt vagy és ide értél, úgyhogy jó szórakozást kívánok neked, és nagyon köszönöm, hogy számos elfoglaltságod mellett is megérkeztél. Aztán Mazsi megerősítette, hogy egyébként valóban Encsike megírta neki a választ, de hát ugye hozzám nem érkezett el. Azt mondja, Gábor azt kérdezte, hogy megint vagy a szokásos hehe. Nem tudom, hogy mire gondolsz, Gábor, de hogyha kifejted, akkor azt megköszönöm. Illetve a Retrobox csoportban azt írta, hogy ezt akartam írni, de befogom a szám. De hogy mit is írtál? Ja, igen. Jó, oké, ezt megbeszélitek, mert hogy közben Nándi meg Zsuzsika is elbeszélget. És akkor, ahogy megígértem, jön a Paddy és a Rats és a Freedom. És akkor jelezném, hogy várnám Nándinak és Istvánnak a kérését.

Pediről és a patkányokról azt kell tudni, hogy ők egy magyar zenekar, és mégis ír jellegű zenét játszanak. Ez ugye Melinda kérése volt, küldtem neki nagy-nagy szeretettel, és Nándi is kért egyébként, valami jó pörgőset, Yellow Race, vagy 220 felett, vagy ilyesmi. Hát, majd mindjárt játszok egy pörgőset, de előtte kértél egy teljesen másikat.

Ide a csend, ide a csend.

0: Ugyanis Nándi a Retrobox csoportba azt kérte, hogy egy jó hideget valaki pisszentsen már neki, és ezt meghalva nagyon-nagyon örült a dalnak, azt írta, hogy ez is nagyon jó, és jöttek ám a hüvelykújjak. Egyébként azt írta, hogy egészségére mindenkinek, sziszentek egyet legálisan, mert nincs víz, úgyhogy jön egy jó kis hideg sörike. És hát Mazsi is megerősítette, bár ott a kiskutya nyakalta a söröcskét, ami nem tudom, hogy mennyire legális, mennyire illegális, úgyhogy még István dalát, ugye István dalát azt hallgattuk, nem hallgattuk, meghallgattuk, igen, talán. Jól emlékszem? Biztos. Living the vida loca. No, és akkor igen, a Science Cycle, akkor Melindának is teljesítettem a kérését, Nandinak is teljesítettem a kérését, viszont Árpád még nem írta meg a kérést, úgyhogy remélem, hogy meg fogja Árpád írni, és akkor neki is fogom tudni teljesíteni, nem maradok adósa. Viszont az előbb volt valami 220 felett, hogyha jól emlékszem. You're listening to Super DJ
1: Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

Santa Maria, vagy Santa Maria, egyébként ez a kislemez a Neoton Disco volt, és gyakorlatilag egy 5 perces válogatás volt a Neoton Family addigi hát slágereiből. Na akkor nézzük, Mazsi, egy táncoló nyuszival köszöntem meg ezt a zenét, amit nagyon köszönök. Encsike pedig azt írta, hogy én meg jól benéztem, vártam már, hogy mikor mondott be Encsikét, akkor látom, hogy nem neked küldtem el. Jó, mondjuk nem is én lennék. Ma az Akropoliszon akkorát zakóztam, hogy elsősegélyben részesítetek. Encsike már csak ilyen szórakozott. Hát remélem, hogy nagyon nem sérültél meg, nagyon remélem, hogy egyébként jól fog telni a pihenésed. És akkor kanyarodjunk vissza Árpádra, hiszen ő szeretne kérni egy zenét, ami Berlini Somebody the Brazil. Hát majdnem a Samba de Brazilt találtam meg, nem azt találtam meg. Samba de Janeiro jöjjön, de csak neked is kizárólag, ne haragudj, hogy nem Brazíliában, hanem Janeiroban fogunk szambázni. Egy Sterbinski és Minden a remixben fog szólni most, egy 2022-es feldolgozásban ez a jó kis dal, úgyhogy fogad szeretettel tőlem innen a Super DJ Rádióból és a Retro Boxtól. És negyed óra múlva pedig jön hozzátok a 12 incses nagymester, méghozzá DJ Simon.

A Super DJ Rádióban pedig elkezdődött a visszaszámlálás, hiszen kettő zene forog és pörög még itt a Retroboxban, utána pedig jön hozzátok, ahogy már többször is említettem, DJ

Volt ma minden itt a Retro Boxban, mi Sam Sainak ingere. Sokféle zenét sikerült belesajtolni a mai napba. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Például ugye Zsuzsikának, aki elköszön. Sziasztok, szép estét nektek, Dreamer. Köszönöm a jó zenéket. Nagyon szívesen, Zsuzsika. Köszönöm, hogy itt voltál. Látom, Nándi nagyot cisszentett, mert azóta sem hallok róla. Melinda azt írta, hogy a szeretem zene, oroszlány vagyok, a többi titok. István is ír nagyon-nagyon, illetve Encsike, puszika. Azt mondja, hogy drága Dreamer, nagyon szépen köszönjük a szuper zenéket, szép estét kívánok mindenkinek, puszcsika, Encsike, nyilván még nem néz sehova, hiszen jön nem sokára Simon. István is azt írta, hogy itt zajlott Erdély Trianon Erdő Szent Györgyön. Hát és még mindig nem érted meg Istvánt, hogy milyen hőmérséklet van nálatok. Nem baj, majd legközelebb. Mazsi is búcsúzik a Retroboxtól. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Mazsi, és remélem, hogy legközelebb jövő hét hétfőn is majd köszönhetlek. Illetve Melinda is csatlakozott a

az emberek közé, akik megköszönik az adást, tök kellemes, jó estét kívánok mindenkinek, ezt Melinda írta. Andrea pedig, köszönöm a zenéket, Dream, és előtte pedig még jött egy hölgy, aki színesben táncol, ezt most láttam meg, illetve Gábor is, köszönöm a szuper adást, neked és a részvevőknek további jó zenehallgatást kívánok. Én pedig szeretnék elbúcsúzni tőletek, jövő héten hétfőn találkozunk, vagy lehet előbb, nem tudom, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az időjárás. Addig is vigyázzatok magatokra és egymásra is, várjátok nagy-nagy szeretettel Simont, jó éjszakát, hűsölést, és most lassan majd kellemes jó időket kívánok. Vigyázzatok egymásra, sziasztok! So,

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen olyan, csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. És szeretném megköszönni Dreamer kollégának a csodálatos két órát. Végre tudtam hallgatni. Rég nem volt már ilyen, megmondom őszintén. És hát sikerült meghozni a kedvemet a zenéléshez. Úgyhogy ha már egyszer szabadságon vagyok, miért ne lehetne, hogy akkor ugrok be, amikor szeretnék. Remélem felkészültetek, én nem leszek ennyire csapongó mondjuk így a zenékkel, mint Dreamer. Ugye én szoktam hozni általában egy épített, vagy építkezős szettet. Csak és kizárólag ugye most éppenséggel vagy techno, vagy progressive house, vagy trance, vagy big beat, például mint a The Chemical Brothers és az Out of Control 1999-ből. Én nagyon jó kajdózást kívánok ebből a két órában mindenkinek. És a Viberünk a plusz 36 70 45 9 95, bárkinek bármi mondani valója van, ide megteheti, majd jövök még, meg szoktam mondani azt is, hogy oh yeah!

ott laknak ők magas hegyek között, ahol a tenger hupikék. Ott laknak ők az isáik. Erről beszélek, lepi, meglepi, csodás estét kívánunk neked, kedves néked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen, és akkor legyen újja. Mert az nagyon jó meg, egy hosszabbító weekend, és újra újja. Hát igen. Szia István, szia család, jó kagylózás nektek is. Úgy, ahogy Encsikének is, ő is itt van velünk, és kagylóz, sőt, írt is azt, hogy a szia a DJ Simon. Sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti pipa. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, jó kagylózást és jó hűsölést. Majdnem azt olvastam, húsvétot. Húsolést. Puszcsika, Encsike. Aztán kicsit bele kell, hogy kukkantsak a Retroboxba. Mert azt is feldobta nekem itt a Retroboxot, hogy olvasom el, de nem olvasom, nem olvassuk más üzenetét, ugye? Hanem elolvassuk, amit nekem írt a jamaikai Nandi, azt írja, szia Simon, jó adást, toljad neki. Ígérem, más se csinálom, mint Bolond a lopott biciklit. Szóval, hölgyek, urak, két órában velem itt a Szuperen. Valami ilyesmi zenékkel, vagy mégsem, ismertebbekkel, vagy mégsem. Nem ígérek semmit, de jó lesz. Oh yeah! Itt! A Szuperen!

Itt van velünk Szilágyi János név, Katalin is. Ha jól emlékszem, őt Encsike valahogy rávette, hogy kagylózzon bennünket, és hogy nekem itt nem emlékszem, hogy jó teljesen a történet, a sztori, de itt van velünk Kati, és azt írja, szia Kati, jelen szép estét! Hello Kati! Jó kagylózást kívánok neked is, hát egy kicsit olyan, mondhatni, szuperebb a zenék most. Lehet, hogy nem éppen a te füleidnek való, de ilyet sose lehet kiejteni így látatlanba. Én remélem, hogy tetszeni fog az elkövetkezendő fél óra, vagyis két óra. Megfélre is tudok beszélni, nem is kicsit. Na nézzük a következő zenét lassan. Bemutatom majd, amint elindult.

ami nem más, mint az 1997-es Faithless. És egy bizonyos Armand van Helden remixe az Insomniának.

itt van velünk Zsú, aki teljesen meglepődve írja, hogy hey, mit a könnyen, mit hallok, te Szabina. Én nem vagyok Szabina. Te Szabina vagy egész héten? Hát most fia, ha lehet át kéne operáltatnom magam, akkor lehet ez Szabina. És hogy már megint? Hát már nem voltam még sose átoperálva, sose voltam Szabina. Be fogom várni, jön a tüt tüt tüt tüt tüt tüt.

Szóval Zsuzsi úgy folytatja, hogy én még idén nem szabiztam egy napot se, ilyen sem volt még soha, hogy eltelt fél év és nem szabiztam még. Svédben hány nap szabi jár, mert te már voltál párszor, megyek akkor én is Svédországba, ha ott van több a szabi. Tele vagyunk szabolcsokkal, csak mondom. Nem, nekem 25, sőt, még ott magyarban jobban vagytok, mint mi itt Svédországban, ugyanis otthon ugye emelkedik korral a kivehető szabadság száma. Itt 25 nap jár mindenkinek, kész, punkt, szlőt, ennyi. Egyébként felosztottam jól, mondhatni így, a szabijaimat, és kivettem úgy, hogy ünnepnap is beleesem, most per pillanat nem, de hagyjuk az én témáimat. Katalin azt írja, hogy tetszik, hogy tetszik, a múltkor én akartalak áttéríteni a 90-es évekbeli vonalra, nem sikerült, de már nem bánom, ez az. Hát most is 90-es évek vannak végül, és csak nem az a vonal, Kati, amit esetleg te tényleg hallgattál is annak idején. Itt van a 97-es Insomnia például. Igaz, hogy egy Armand van Helden remixbe, de hát ez is jó. Mint ahogy a következő is, kétséget ne legyen. A zene címe is az, jön a 16B és a Dub. Igaz, hogy ez 2003-as és egy igazi house. Én meg úgy belecsejjük, készek egy kis turbót, mondjuk így, aztán jó lesz az hard house-nak is.

megjött Bazi, azt ír nekem, kenyer, tesó, ez jó. Mit csinálok én is? Zsíros kenyeret? Tesó. Kati azt írja, ő már felkente a zenedoboznak a hangerét, na akkor most legyen az, hogy ne legyen kétség, szólni fog ez jól.

Ez jó. Katalin azt mondja, ó, csak hallanád a kisfiam még a dolgot. A keresőben annyit ír, hogy funk. Oh yeah, funky. Ez ilyen kis funkos lesz, figyelj.

nem ugrik el a lemez, akkor az 2002-ből, egészen pontosan december. Jön Svédországból a New Disco Silence Aliens. És csak egy kérdést tesznek fel a zenéjükkel. Vagy mit? Mondom, hogy kérdést. Vagy mit? A kérdés az, hogy vagy mit?

tisztelt hölgyek, urak, megérkezett egy újabb kagylózó, illetve a Viberre írogató. Itt van velünk Lovász Károly József is. Szia, Karcsi! Azt én nekem, Karcsi barátom, hogy hello, DJ Simon, hello, kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Délelőtt 10 és este 9-ig Meló a raktárnak nevezett kemencében. Oh yeah! Hát figyelj, akkor ez. Oh yeah! Most mondjam, hogy a szar, hát a szar, de most nem itt lehet erre mondani, Garrett, kitartást kívánok neked. Itt vannak ezek a Fiji hősítő zenék, mint például ez is, amit éppen előbb említettem, hogy a New Disco Science Aliens egyenesen Svédországból, ráadásul 2002. decemberi zene. Hozza rád a frászt, lehet azt mondani, hogy rázzon a hideg ki. Remélem segített, kitartást barátom, és nem sokára Tali, tudod.

0: itt van DJ Surci is. Nem jól mondtam, szoktam mondani, hogy DJ Surci! Itt vanunk Suresz is, és azt írja nekem, hogy oh yeah.
1: Hát akkor figyelj.
0: Oh yeah.

0: Surci éppen a kenderesi pihenőné tart. Már bekészítette a fogpiszkálókat vagy a gyufaszálakat, hogy kitámassza a szempilláit. Megnézi gyorsan a naplementét és úgy tovább. Tekeri tovább a kilométereket. Szia, Surci! Jó kagylózást neked is, tudod.
1: Oh yeah!

kedves Katalin, amíg itt vagy velünk, akkor ajánlom figyelmedbe azt, hogy biztos, hogy követed, vagyis reménykedek benne, hogy követed a Facebookos oldalunkat, ugye ott mindig meg vannak osztva az adásaink, és azt van, hogy én ajánlom neked figyelmedbe, ha legközelebb látod azt, hogy én adásba fogok kerülni, nem a péntekit, nagy valószínűsége még jó, fogok jönni, nem még egyszer ki fogom tudni mondani, nagy valószínűsége még fogok jönni a héten valamikor. Hát ugye, hogy most ezt napközben, vagy éppen este ilyen ebben a 80 tájban, ez nem biztos. De meg foglak lepni nagyon fincsi 80-as, 90-as évek zenékkel. Olyan változatokban, amit szerintem még nem hallottál. Olyan zenéket, amiket annak idején hallgattál. Na de, menjünk tovább. Jön a következő előadó. A lemez egyenesen Amerikából érkezik. 2006. december 18 megint tél, csak hogy jól kirázon a hideg bennünket. Jön a Bush to Bush. Nem to Bush, hanem Bush to Bush. És hát tegyük hozzá, hogy André Nalin, aki a Nélenkeinek a Nél oldala, ő is részt vesz ebbe a Bush to Bush kiadó, vagyis bocsánat, előadóban. Na de hülye vagy, szóval ez egy house duo, zenei duo, Andreas Bielek, aki egyébként André Nalin, azaz a Nélenkein. A másik fele pedig a Gregor Wagner, a Bush to Bushnak. A lényeg, hogy jön egy fincsi zene, a Jungle Love. Figyelj, így lehet Tarzannal találkozni, és felmelegedni vele. Aztán egyből lesz Jungle.

Évet visszugrunk az időbe, 2004. szeptember 21-e. Amerikában látunk, Angliában jön a Hybrid. Oh yeah, azt lehet mondani. 1995-ben alakult egyébként a Hybrid csapat. 1-2, azt mondja, hogy 1-2-3 tagból, vagyis 3 emberből állt. Eleinte egyébként breakbeatet, még ilyen trip-hop zenéket hoztak, aztán átkanyarodtak valahogy a progressive house, vagy éppen a progressive trance világába. És például itt van az egyik 2004-es zenéjük, amit mondtam az előbb, szeptember 21, a Hybrid Presence, I4KK. A zene címe pedig a Higher Than a Skies... Na még egyszer, Higher Than a Skyscraper. Hülye vagy, nem tudod kimondani, úgyse. Úgyhogy jön az a zene, amit Szatosi Tomi megnevisszelt, és hát ilyen kis... ilyen funky, progressive house is élet belőle. Finom lett, lesz benne hegedű is például. Olyat hegedül, hogy még figyelj!

itt van velünk Ferenci Ádám is, aki éppen ide írt nekem a Viberre, azt írja nekem: sziasztok, szuperek, jó adást, jó a muzsikas kacok. Nagyon izgatottan várjuk a párommal, hogy egy jót bulizzunk személyesen együtt újra. Szerintem az bulizzunk akart lenni. Szia Ádám! Szia Gabi! Nem sokára Jakab szállás, tudod? Vagyis tudjátok. Oh yeah!

Ádám hozzáteszi, Simon, veressük, ahogy szoktuk. Igenis, értettem, kapitány úr. Már veretjük is. Jön a következő. És szóljon annak az embernek, aki éppen beköszönt. Itt van az én kedvenc figurám, tudjátok, a pálcika ember. Azt írja nekem, hogy szia, DJ Simon, kellemes, szuper, beugrós Adit. Köszönjük. Egészségedre. Jöjjön neked a következő zene, 1997-ből pörög. A Three Divers on the Vinyl, vagy Vinyl, bocsánat, és a Grease 2000, azaz. A Three Divers on a Vinyl, meg a Görög 2000. Ha már egyszer. Ha már célja a kapcálás, oh yeah!

is persze természetesen összerögjön akkor az Aténban leledzőknek is, ha már egyszer Görögország. Szia Encsi, lömpöljön neked a gitárom.

Ádám, azt kérdődő, hogy 92-ből csapassak valamit. Hát, ha már 92-es születésű még most, vagy, bocsánat, 78-as vagy. Abból az időszakból most nincsen. De remélem nincs arag, ez is jó, nem? De remélem nincs arag, ez is jó, nem?

A Lina azt mondja nekem, hogy akkor lehetni az öcsikém. Az öcsém is 78-as. Hát figyelj, két bátyám van, egy nővérem, én vagyok a legkisebb. A Palkó. A Köcsök Palkó.

az angliai fene gyerek. A house, a progressive house, a trance, a progressive trance, a house, a breakbeat és mindenféle fincsi zenéket pörgetett már annak idején, a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején, Cass néven. Ő így futott be. Itt van nekünk a 2003-os Genshin. Fincsi, Fincsi, ez is Fincsi lesz.

napattanjunk rá a következő előadóra, Peter Sacco. Egyenesen Svájcból érkezik, alias DJ Gogo. Ennyi. Az ő neki a The Cyber EP-ről hozom nektek a Yin Yang. Szóval még egyszer, a Yin Yang előadót. Hát csak elcsúszik. Szóval jön a Yin Yang és a Rise and Fall. 1999. március 31. Boom!

Lovász Karcsi azt mondja nekem, na húzzunk innen haza, elég volt ebből. Remélem, a úton vagy. Isa Isten pedig azt mondja, hogy az egész műsor és muzsika nagyon. Oh yeah!

És ha már 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig pörög a Private Night, és ezek a fincsi zenék, amik éppen pörögnek. Na hát lehet azt mondani, hogy trance, de éppen progressive trance, vagy éppen progressive house, mint ahogy a következő zene is fogja mutatni. Az egy igazi trance lesz, az eredeti verziója. Ha jól tudom, 1993-ban készült. Így van, utána néztem gyorsan, 1993-ban készült az eredeti verzió. Aztán 98-ban jöttek ki a legfincsibb, legjobb remixek, általában a Paul Van Dyke remixet szoktam játszani a következő zenéből. De most nem így lesz. Jön a Humid és a Love Stimulation egy Oliver Leib remixben. Na még egyszer, Oliver Leib, vagy Leib remixben, amit még sose játszottam, megmondom őszintén nektek. De úgy voltam vele, hogy ma délután belekagylóztam, és mondom, hát ez, hello, szia! Akkor mindenképp le kell, hogy játszanak valamikor. Ez a valamikor, ez most lesz. Sajnos rongyos a minősége a lemeznek, hiszen tudjátok, mindig a bakelit pörög. Vagyis legtöbbször a bakelit pörög nálam. A magas az csotra ki van keverve, tekerve. Nézzük, hogy sikerült Oliver Leibnek megremixelni a Love Stimulation-t. Figyelj, figyelj, figyelj!

következő előadó, Stefan Bodzin, aki már nagyon régóta bontogatja szárnyait, és a mai napig ismétlem még egyszer, hogy a mai napig adja ki a zenéket. A csávó egyébként a 90-es években bukkant fel, mint DJ, aztán nekiállt zenéket gyártani. 2000-es évek elején álnéven Boka. Aztán itt 2000 akárhány száz környékén már az eredeti nevét használja a csávó, azaz Stefan Bodzin néven lehet megtalálni őt. Stefan egyébként. Szóval jön a 2002-es júniusi megjelenésű, 2001-es megjelenésű Boca és a Miami, a South Beach egy Silvio Ecomo remixben. Mi itt a szuperen? Figyelj!

közben megérkezett Szabó Gábor. Erre is szerintem a legjobb időben. Ugyanis jön most olyan fincsi zene, amire ő is emlékezni fog. Hello Gábor, jó kagylózást neked is. Bazsi, azt írja, itt vagyok, jók a capcadák. Figyelj, South Beach, Miami. To the beach.

nem lesz nehéz kitalálni, hogy mi fog érkezni a következőkben. Ha már itten a Miami Beach-ről énekel a Chaycy, To the Beach. És ha már nem vagyunk a beach-en, nem beach, not beach, it's a not beach, it's a beach. Akkor jöjjön az az 1998-as strandlabda. Nélenkénytől jön a beachball. Oh yeah, itt a szuperen.

lassan andolgunk tovább. Elszerelünk a bicsről. Ha már egyszer túléltük, vagy éppen túléljük, akkor jöjjön a 2010. december 21-i kiadású lemez, Jön a Way Out West és a Surrender. Természetes, hogy nem az eredeti, hanem egy Eike Klein remix. Figyú, kagylózd!

akkor pláne. Remélem nekem küldöd. Hogy a bánad van-e? A tiéden, csike, minden is. Itt van velünk Kutyer Lajos is, megérkezett Lajos. Hello, hello. Azt mondja, kellemes estét, DJ Simon. Hello, Lajos. Jó kagylózást neked is.

És a István azt írja nekem, hogy mi visszavárunk holnap is, így újra víkend, és szép lassan összeér az eleje a végével. Te István, ne küldjél még, hát még el sem mentem. Ennyit ő meg pláne nem tudok, de még 20 perc van az adás időből az imént. Ezzel az a szüveg, ezzel a szüveggel, meg az üzenet azért még várhattál volna, hogy csak egy kicsit, legalább 10 percet van. Ennyi. István már elküldt, pedig még maradok. Sőt, már bekészítettem két zenét előre. Mert azok is fincsik, nagyon fincsik.

És hát akkor itt az egyik zene, amit itt már bekészítettem ide a lemezjátszóra. Jön 2001, jön a Rocco. And Taste. Nem Taste, hanem Haste. És a Paradiso Rush. Na fusson ki abból a paradicsomból. Egy igazi Tantarella versus Red Anker Remix. Egy igazi progresszív trance csapat. A 2000-es évek elejéről. Na ezt kagylózd, oh yeah!

Lovász Karcsik barátom egyetért, és a Istvánnal azt írja nekem, ezzel egyetértek, szívesen várunk ám vissza. Holnap is, vagy akár egész héten. Úgy is Szabin vagy, barátom, nem igaz? Hát persze, Max. Jaj, már nem mondtam valami csúnyát. Figyelj, hogy nehogy rájöjjön, nem, remélek rá. Van 1 millió dolgom itthon. Lehet azt mondani, amit évközben nem. Azt majd most itt a pár nap alatt meg tudom tenni. Egy hét egyébként, csak ezen a héten vagyok itthon, ne izéljetek már. Végre kitakarítom a lakást. Az a fél évente egyszer szoktam. Van egy kis por. De kifoglalkozik mindennel, ugye? Oh yeah.

következő zenében, ami valamikor 2017 környékén jelent meg. Az első verzió, megmondom őszintén, picit előbb jelent meg, nem is jelzik sehol, vagyis de igen, de az van, hogy Calvin Harris Miley Cyrus-szal hozta először az Ocean című zenét, aztán úgy volt, hogy annyira nem jött be Miley Cyrus neki, úgyhogy 2017-ben. Calvin Harris fogta, és Jesse Reyes felkérte, hogy ugyan már énekel fel nekem ezt a Ocean című nótát. Ho-ho-ho-ho. És egy nagyon fincsi zene kerekedett belőle, sokkal jobb lett, mint Miley Cyrus féle verzió. Na ez szól most itt, a Szuperen, a kedvencem. Oh, yeah!

Aztán itt van egy 1997-es zene, ez a vezér hangzik is, hogy úgy hangzik is, hogy a Barbaros hozta a Virtual Religion-t. Már lassan már nem megy a beszéd sem, úgyhogy már csak egy zene fog érkezni itt a Szuperen. Ezután a Fincsi.

És hát az van, hogy elérkeztünk az én zárózenémhez. Kevésbé jött össze, úgy a keverés, hogy szerettem volna. Az egyik csodálatos zene. A 90-es évek végéről jön a Miro. És az Emotions of Paradise.

tegyük hozzá, hogy Kati kitartott a végéig, azt hittem kitartottam, mert jó volt a műsor. Jó pihenés és jó zenélés. Zenés takarítást kívánok, ha legközelebb nem lennék, akkor elolvastam. Köszönöm, Kati! Kellemes estét neked is, és persze mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion, hát ez volt a Private Night DJ Simonnal, legközelebb velem, ami biztos pénteken, ha előbb, akkor meg biztos, hogy meg fogom osztani a Facebookos csoportunkba, ha beugrok valamikor. Szóval köszi még egyszer mindenkinek, a zene természetesen végigpörög. Csácsumi csá, sziasztok! Oh yeah!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Super DJ Radio! Ott a helyed.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: más.
1: Only 7 seconds to get from here to there, no less.

Still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: In the year of our Lord, 992.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.